ready. Hadizi vana jani kamuneti. Vari papure shatowi. Hava titrawe sekunga pontireti. Vano vajavari kuna pikoku. La